0: 17-22 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Egészben lenyel, de nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a hatos erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sok felé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
2: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik egy embert számodra különlegessé tesznek?
2: Hát például valakinek olyan kreativitása vagy fantáziája van, ami nekem nincs, és ami úgy lenyűgöz.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
2: De egyébként az emberi tartás, például a nagypapámnak, Kozma Pálnak, aki kertészeti egyetem rektora volt, meg egy szőlőnemesítő akadémikus, rengeteg könyvet írt, ő neki nagyon nagy tartása volt, és tehát azt nem is lehet tanulni, azzal az ember valahogy úgy születik. Itt belépett egy terembe, és olyan kisugárzása volt, egy olyan emberi tartása, hogy az úgy, tehát nem is mondott egy szót se, csak egy pillantás, és úgy olyan tiszteletet parancsoló. Tehát például számomra az is lenyűgöző. Akkor az erő, főleg a nőknél. Például a nagymamámat tudnám felhozni, tehát őnek is elég nehéz élete volt, de az ereje és a találékonysága az ami őt mindig túl tudta lendíteni a nehézségeken, és nem volt olyan szituáció, amiből ő ne tudta volna jól kivágni magát. Meg hát az emberség, meg a szív. Az emberség, szív, őszinteség. Most túl sok mindent felsoroltam,
1: nem
2: ugye?
1: Nem baj.
2: Tehát, hogy ezek nekem mind nagyon-nagyon fontos értékek, ami miatt számomra egy ember különleges lehet, és akire így felnézhetek. Én nem sok emberre nézek ám föl, vagy nincs is úgy szükségem arra, hogy valakire így csodálattal nézek. Vannak kedvenceim, írók, költők, énekesek, színészek, de például ilyen a férjem is. Tehát azt gondolom, hogy az előző dolgok, amiket felsoroltam, abból egy csomó megvan benne is, és talán ezért is a párom.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: 10 éve történt, azt hiszem, az, hogy nem.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlegetette is a nagyszülőket. Látja a kicsi gyermek a felnőttet, és akkor neki is olyan tartása lesz. Ő is úgy fog belépni, ő is úgy fog szólni, ő is úgy fog viselkedni.
2: Nem tudom, mert például én azt nem tudnám.
1: Nem?
2: Tehát én nem szerintem, én nem örököltem azt. Sajnos a nagyapánál ez valami nagyon egyedi
1: mint egy színpadi jelenlét a nagyapánál.
2: Igen, de én például a színpadot én egy játéktérnek érzem, vagy egy olyan dolognak, amikor az ember így eljátszadozhat a gondolata, hogy na most akkor mivé akarok válni. Most éppenséggel énekesnővé.
3: Kozma Orsi énekesnő.
2: De ezt meg nem tartásnak, inkább egy játéknak mondanám, a játékosságnak.
1: Hát most csak az jutott eszembe, lehet, hogyha egyszer kipróbálod, most eszedbe jutott a nagypapa, és azt mondod magadban egyszer, hogy kipróbálod, amit a nagypapa csinált, hogy vajon ő mit csinált ott a térben, és akkor kipróbálod, és egyszer úgy mész fel a színpadra, hogy megpróbálsz bele menni a térbe te is, és akkor azt veszed észre, hogy egész másképp működik minden aznap este.
2: Igen, de ez ő belőle áradt, tehát ez belőle azért annyira természetesen jött. Értem, amit mondasz,
1: mert tehát te hogy is őt, tehát őt
2: láttam is őt, de én nem ő vagyok, tehát én más vagyok, és én szeretem magamban ezt a kis esendőséget, ugyanakkor ezt a néha kislányos, ilyen kacarásos énemet, és nagyon tisztelem őt, meg minden, de én meg én vagyok.
1: Milyen fontos, amit mondasz egyébként, hogy de én nem ő vagyok.
2: Igen.
1: Nem kell úgy csinálni, mint ő.
4: Nem kell úgy csinálni, mint ő.
2: Én úgy látom magamat kívülről, hogy ilyen kicsit ilyen pajkos, kicsit olyan szégyellősnek tűnő, de azért így, ha nagyon-nagyon muszáj, akkor úgy oda teszi magát a színpadon. Tehát én ilyennek írnám le magam. Tehát én nem vagyok egy tekintét. Tudnék, ha akarnék, de mivel nekem teljesen más a belső indítatásom, meg ez eredendően nincs meg bennem. De nagyapába se volt meg, tehát hogy ő igazából, mi ez belőle áradt, ő így született tulajdonképpen. Lehet, hogy ő nem is tudott volna máshogy közlekedni a világban, csak így.
1: Érdekes ez a szégyellősnek tűnőt mondtad, hogy tényleg egyébként csak annak tűnik, de vajon mi miatt kell szégyellősnek tűnnöd önmagad előtt is egy kicsit szinte?
2: Hát nem tudom, ez talán a gyerekkoromból származik, de egyébként egy kicsit ilyen skizofrén az én életem, a magán és a színpadi létem, én ezt teljesen külön választom. Tehát én a magánéletben nem szeretem, ha felismernek, rettentően zavarba jövök, tehát én szégyellős vagyok, hogyha ha így mint Kozma Orsit az énekesnőt közelítik meg.
1: Tudod, mi jutott eszembe, hogy nem véletlenül, amiatt, mert a színpadon ott viszont annyira kinyílsz, és annyira
2: igen,
1: elereszted magad, hogy a hétköznapokban azt nem akarod. Tehát ott szinte kellemetlen, hogyha odajönnek az utcán, és jaj, én vagyok az, aki ott a színpadon azt csinált, hogy körülbelül így.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Nézők szemével nézve mindenki mást lát, tehát így most van. Ahány néző így néz, annyiféle Bódi Magdit látnak.
1: Ez így van.
2: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
3: A színpadon az a kettősség van. Vagy nagyon őszinte vagy, és azt szeretik, és akkor téged, és úgy, ahogy vagy. Vagy nagyon nagy színészet van a színpadon.
0: És profizmus.
3: És profizmus. És ez óriási, és nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az igaz. A közönség egyébként általában téved. Tehát elhiszi a profizmusról, hogy az az őszinte, és az, és kiderül, hogy
0: hát de tulajdonképpen ott igaz, hiszen egy professzionálisan előadott szerep.
3: Hát csak szerep.
0: De hát a színházban is tulajdonképpen ez van, hogy...
3: Ezzel nincs baj, tehát hogy egy professzionálisan előadott produkció, amiben színészek szerepet játszanak, az tök rendben van. Csak tudatosuljon bennünk, hogy ez nem igaz. Tehát ugye a klasszikus eset, hogy Iza Urát felszabadítani. Ez Magyarországon működött. Ugye a 80-as években Iza Ura rabszolgalány, millióan fel akarták szabadítani, pénzt gyűjtöttek rá, hogy hát küldjük el oda a Leon CEO-éknak, és akkor szabadítsák fel. Na ez a baj, hogy Iza Ura egyébként, hát ugye ő egy kitalált személy volt, hát köszönjük szépen. Bár az is igaz, hogy ha egy szerep nagyon jól van eljátszva, az mindig dicséri a színészt. Amikor elhisszük, hogy nem tudom én, Arnold Schwarzenegger egyébként, ha levetkőzik, akkor fémbordái vannak. Tehát és akkor az úgy merül a Terminátor.
4: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Mi?

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik egy embert számodra különlegessé tesznek?
2: Szépen beszéljen, nagyon fontos.
1: Szépen beszéljen?
2: Igen, ha már valaki csúnya szót tereszt, az akkor én már megkökölök. Szép hangja legyen, nagyon fontos.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Például, ha telefonon felhívnak telefonon, és szép hangja van a férfinek, főleg, hát akkor az beszéltettem. Hallgatom, imádom a szép férfi hangot, a mély zöngés, zengése van.
1: Szóval hát nagyon... most ezt mondod, de ha valakinek pedig véletlenül mondjuk nagyon vékony hangja van, és akkor hozzád nem is tud hozzád közel
2: de,
1: kerülni.
2: De hát azért beszélek vele, csak nem olyan hosszú.
1: Rövid. Ő vele mindig csak pár másra. Örülök, hogy hívott, viszont
2: igen.
1: Hallásra.
2: Kivel beszéltem utolja? Ja, Szörényi Leventével, mert közös ismerősünk van, és akkor amiatt elkezdtünk beszélgetni, és ővele beszélgettünk a hangról, hogy az mennyire számára is nagyon fontos, nekem is nagyon fontos a hang. Nagyon sok mindent kifejez egy hang. Aztán tudod, mi fontos még nagyon? Szerintem a cipő. New Yorkban emlékszem, hogy sokszor azon játszadoztunk ismerőseimmel, hogy kint milyen cipő van, az is mindent elárul.
1: Igen.
2: Aztán mi fontos még? Hát az, ahogy beszél, az nagyon fontos. Kint nagyon gesztikulálnak az emberek, tehát állandóan használják a kezüket. Itthon nem.
1: Nem zavar téged?
2: Engem nem, én szeretem. Az is sokat mutat.
1: Hát meg magáról az ember. Egyébként lehet, hogy én is egyfolytában. Igen. Igen, igen.
2: Igen. Hogy van felöltözve? Te például csinosan vagy felöltözve. Veled szívesen beszélgetek.
1: Tehát tulajdonképpen megvizsgálod a másik igen. embert mindig alaposan.
2: De a nők szerintem ilyenek, hogy tetőtől talpig, igen, aztán...
1: Sőt, a kezét is, a körmeit,
2: hú,
1: a
2: nagyon
1: mindenét.
2: Fontos, tiszta.
1: Alaposan átvizsgálod, és utána... Ha átment azon a szűrőn, hogy jó a hangja, igen. mondjuk, meg egyáltalán.
2: Akkor beszélgetünk vele.
1: Ha nem,
2: hát akkor búcsúzunk.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: Minden embernek vannak a maga értékei, és hogyha azok valós értékek, amik mondjuk számomra szimpatikusak, akkor én szimpatikusnak találom azt az illetőt.
3: Tehát bármilyen ember, ha valós ember, tehát hogy igazi.
2: Igen. Tehát én azt hiszem, hogy ha már valaki önmagát mutatja, tehát legyen az egy sebzett, lelkireg, esetleg zavart, egy egyszerű ember.
3: Vagy egy szörnyű alak, vagy egy mogorva, vagy...
2: Vagy bármi, de bármi, ha ő az, az már egy jó pont.
3: Egyébként értem, mert ott van benne a szeretet, és ember mindenkiben ott van, aki kívülről azt játszol, hogy egy mogorva, goromba, fráte, abban is mindenkiben ott van az ember.
2: Igen. Tehát ha megtalálod a belső igazságokat, akkor jó.
3: Most csak azon gondolkozom, hogy igazából bármilyen is lehet az az ember, te tudod szeretni. Ugye ez a kiinduló alap. És most csak azon gondolkozom hangosan, hogy korábban egy másik beszélgetésben meséltél a családi dolgokról, hogy ott a családban volt mindenféle nehéz dolog is, és nehéz lehetett szeretni azzal a bizonyos dologgal együtt egy-egy családtagot. De ha ezt az ember megtanulja, mondjuk, hogy a nehézséggel együtt is szeretem őt, akkor lehet, hogy az egész világra ki lehet ezt terjeszteni, hogy messzire mentem?
2: Nem. A család ez azért más történet, mert egy családtagot, jó, persze tudunk drámákról, de azért szereted. Hadd mondjuk egy iskola példát, és szerintem ezzel elmagyarázom. Én is úgy hallottam ezt a történetet. Egyszer egy nehéz helyzetben lévő kisrácnak a faterját bevitték a börtönbe. De tudni kell róla, hogy ez az apa, ez ütötte-verte a gyereket, tehát tényleg rendesen. És egyik éjszaka így megébredt a gyerek, és csak annyit, és az anyja hát oda ment hozzá, hogy mi a baj, és azt mondta, hogy úgy szeretném, ha újra itt lenne apa, és jól megverne.
3: Hogy legalább otthon lenne.
2: Hogy legalább otthon lenne. Tehát érted? Tehát szóval azt a gyereket ütötte-verte az apja. De ő szerette, és hiába volt börtönben, tehát ő azt várta, hogy jöjjön haza, és apa verjen meg újra, mert és ő azt szokta meg, hogy az ő apja ilyen, tehát...
3: Ezért kérdezem.
2: A mi családunkban persze nem voltak ekkora nagy mélységek, de azért voltak hasonló sztorik, tehát egy családon belül feltétlen szereted. Még akkor is, ha egyébként mondjuk számtalan családtag ütközik egymással, de azért valahol mélyen a testvért, a családtagot, a szülőt, az apát, az anyát azért nem tudjuk elengedni.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Nekem a...

késmenés, csak a tevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: József Attila, Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj. Így nem szökik rá hirtelen az éj, és még kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban a meséte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kiknek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódi, a fényt, amelytől világunk vagyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk, ahogy Hans Castorp, Madame Sosá testén. Hadd lássunk át magunkon, itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányt, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rák. És mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol felolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen, mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy Európa.

0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasút építési munkákból. Traumaérzékeny szemléletű nőgyógyászati rendelő nyílt Budapesten. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézy Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézy Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forintos bírságot is kaphatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kizárják a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Erős földrengés volt Panamában. Változóan felhős, napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatás, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érheti az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció a V-híd kizárására. A párt közleményében úgy fogalmaz, Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formájában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A BOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet, erről szintén Vitézi Dávid beszélt. Elmondta, abban csak nem teljes az egyetértés, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, és abban is, hogy mielőbbi szabályozásra van szükség a rollerekkel kapcsolatban. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. Erős, a Richter skála szerinti 7,6-es földmozgás rázta meg Panama déli partjait. A rengés epicentruma Pitazola Arriba térségében volt. A földmozgás és a 6-os erejű utórengés Panama városban is érzékelhető volt. A házak megremegtek, az emberek kiszaladtak az épületekből, és több körzetben pánik hangulat alakult ki. A földrengés miatt cunami riadót rendeltek el Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador és Mexikó csendes óceáni partvidékén.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: biztonsági szerelem, ma két poros közhely. Legyünk mi a tisztítószer, unalmas a sok közfej. Akarat nélkül nem terem ideológia, már fentről sem jön le egy jó ideje glória. A szeretnek szóra is van, meg annyi szinoníma, hogy félre senki mondva hiába van finomítva. Ha szárnyalni szeretnénk égbolt, legyünk nek a ritka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmen él az életet, szabadsági szerelmenet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz Zrt. Telephelyeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
3: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveinkből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
1: Újabb évada folytatódik a Gondolatok és Érzések Filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a Vásznon.
0: Sporthírek.
1: Futócipőt húz a város, holnap lesz a Körbe Körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3, 5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgárőrség és a rendőrség is ügyel.
0: Időjárás jelentés.
1: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok. Ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken, észak-nyugaton. A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva. Jókor!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Szombathelyről kap segítséget Körmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
8: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami közelből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Körmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a közvetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
7: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültesfát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
5: Sporthírek.
7: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
5: Időjárás jelentés.
7: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék, részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
6: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken észak-nyugaton, a dél területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat északkeleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző, már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te

0: 50-es telefonszámot.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
6: Reklámot hallottak.
7: És most.
6: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. I'm

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy este.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Görmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
3: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz Zrt. Telepeljeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem Művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a három napos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
5: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
3: Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a vásznon.
0: Sporthírek.
3: Futócipőt húz a város, holnap lesz a Körbe Körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:45-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgárőrség és a rendőrség is ügyel.
0: Időjárás jelentés.
3: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék, részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
6: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken észak-nyugaton, a dél területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Jó Árdiszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jó Árdiszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyről kap segítséget Görmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a görmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
2: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Görmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszük a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50 000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
1: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300 000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültes fát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100 000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzöl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
0: Sporthírek.
1: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50 000 forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
0: Időjárás jelentés.
1: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék, részletek Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé jövét elején utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken, észak-nyugaton, a déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat északkeleti tengely mentén. Várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a délnyugati szél, tovább rontott a helyzetet a szárazságot tekintve.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en.
1: A Körmend FM-en. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egész délutános rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várták az érdeklődőket. A Csokonai Vitéz Mihály díjas 39 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából adott elő két komédiát, a 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatta be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is felléptek, majd kerekasztal beszélgetést rendeztek a vasvári színjátszás 40 évéről Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágóta, az Üss a hasadra színpad vezetője, és Gergye Rezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ezt a beszélgetést idézzük ma föl műsorunkban. Aki a beszélgetés folytatására is kíváncsi, annak keddig kell várnia, akkor esti háttérműsorunkban hallgathatja meg az érdekes diszkurzus további részleteit. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője, Pogács Monika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Now it's good.

0: Vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egész délutános rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várták az érdeklődőket. A Csokonai Vitéz Mihály díjas 39 éves Vasvári Játékszíntársulat Hans Sachs tollából adott elő 2 komédiát, a 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatta be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is felléptek, majd kerekasztal beszélgetést rendeztek a Vasvári Színjátszás 40 évéről Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágóta, az Üss a hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső a Vasvári Játékszín tagja részvételével. Ezt a beszélgetést idézzük ma föl műsorunkban. Aki a beszélgetés folytatására is kíváncsi, annak keddig kell várnia, akkor esti háttérműsorunkban hallgathatja meg az érdekes diszkurzus további részleteit.
1: Mikor Ágóta, hát szerintem bő 2-3 héttel ezelőtt felhívott és megkért arra, hogy esetleg lennék egy ilyen beszélgetésnek a moderátora, mondtam neki, hogy megtisztelő, és elvállaltam szívesen, aztán ahogy közeledett a mai időpont, elkezdtem megbánni, de csak amiatt, hogy előzetesen beszélgettem velük, Rezsőikkel a 39 évről, Ágotával a 19 éves múltról, és elkezdtem érezni, hogy ez akkora történet mind a két színjátszó csoport részéről, hogy ezt itt egy 3/4 órába foglalva nagyon nehéz ügy lesz. Aztán, mivel a beszélgetés almentén íródott és mondódott, hogy mérföldköveket kértem a színjátszó csoportok vezetőitől, ezért most is úgy döntöttem, hogy nem az összes mérföldkövet, nem képtelenség kiemelni ebből a múltból, de érdekesebb mérföldköveket kiemeltetek velük, és akkor kapunk egy kis keresztmetszetet erről a múltról, mert ugye a Vasvár újra városávartásának 40. évfordulója alkalmából van ez a program is, úgy tudom.
2: Igen.
1: És külön azt is köszönöm, hogy a harmadik beszélgetőtársunk pedig Pataki András, aki éppen azt hiszem, hogy Andrással indítanám el olyan szempontból a beszélgetést, hogy mi az emléke, az első emléke a Vasvár, egyébként rendezőről, dramaturgról és tényleg a színházi szortiment és paletta mindenféle ágát-bogát jól ismerő szakemberről beszélünk, színházigazgatóról, Jászai és sok más egyéb díj után. Rengeteg színházi elfogadottsága mellett mégis fontosnak tartja rendszeresen Vasvárra érkezni. Miért?
3: Kezdem akkor a végén a válaszsal, a kérdése való válasz, mert 2-3 része is volt a kérdésnek. Hogy miért? Azért, mert gyakorlatilag attól az 1-2 kivételtől eltekintve, akiket mondjuk gimnáziumból fölvesznek a főiskolára vagy egyetemre és színművészeti tevékenységet vagy színházművészettel kapcsolatos tevékenységet végeznek, szóval az 1-2 ritka fehér hollon kívül lényegében mindenki az amatőr mozgalomból indul. A mozgalom szót most tessenek jól érteni. Én amikor még ezt a mozgalom szót tanultam, akkor még más jelentése is volt, de nem féltünk tőle egyébként akkoriban. De nincs bennem szocialista nosztalgia, nem ezért említem, de mozgalomnak is nevezhető a szó legjobb értelmében, mert nagyon nagy számú fiatal választódik ki ezekből a műhelyekből, ezekből a kis, hogy mondjam, ráérős, szabadidősnek tűnő próbálkozásokból. De valójában ezek nem szabadidős tevékenységek, hiszen mi, amikor diákkorunkban amatőr színjátszással foglalkoztunk, akkor az életünk legkardinálisabb, leglényegesebb eleme talán pont ez volt, és életre halálra csináltuk ezt a bizonyos hobbit. Úgyhogy ezért a válaszom az, hogy azért tartom fontosnak az amatőr színjátszással kapcsolatos kapcsolattartást, és ennek a tevékenységnek minden fórumon való támogatását, mert ez a tehetségek kiválasztódásának a legfontosabb terepe. Tehát azt is mondhatom, hogy széles társadalmi önérdek van mögötte, már amennyiben a társadalomnak vannak jól felfogott érdekei, és amennyiben a társadalom ezzel tisztában van. Hiszen a művészeti életének, az adott ország, közösség művészeti életének meghatározó minőségéhez való hozzájárulása jön létre úgy, hogy ezek a gyerekek, vagy mi, amikor gyerekek voltunk, akkor elkezdtünk valamit csinálni, és akkor egyszer csak valakit fölvesznek egy valahova, mint például a felvidéki kollégák itt az előbb mesélték a büfében, hogy két fiatalt ugye felvette az egyetem, úgyhogy azt az előadást most nem is tudták éppen itt játszani.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézték fel október 3-án a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A délutáni program részeként kerekasztal beszélgetést is tartottak a vasvári színjátszás 40 évéről. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üsse Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a vasvári játékszín tagja részvételével. Ebbe a beszélgetésbe hallgathatnak bele most a műsor segítségével.
1: Az, hogy mi volt az első emlékem vasvári színjátszással kapcsolatban, ez egy eléggé tragikus emlék. Én akkor még nem voltam Vasváron, 90-es évek, 94-95 körül történt, amikor egy szombathelyi, szabadtéri színházi megnyilvánulásra oda sodródtam teljesen véletlenül, és ott egy vasvári színjátszó infarktusban elhunyt a szemem láttára, tehát ott voltam az esetnél. Kérdeztem, hogy kik ezek, hogy mi van, és akkor találkoztam ezzel először, hogy ez a vasvári színjátszók, tehát hogy a Vasvárról érkezett a csapat, ott sokáig küzdöttek szegény ember életéért a mentősök, de vagy egy órás küzdelem után nem sikerült életre visszahozni ezt a szegény kollégát. Úgyhogy ez az első emlékem, amikor pedig ide érkeztünk, az akkor ezt a bevezetőmben már elmondtam, hogy itt nem volt ez a ház, a Rezső volt, és meg talán az Ágota is, mintha lett volna, de abban nem vagyok még már teljesen biztos. És akkor mesejátékkal, talán a Salamon király varázsgyűrűje című mesejátékkal jöttünk Vasvárra. Hát ez is mondjuk 95-96 körül lehetett, tehát nem sokkal ezután a 94-es eset után, mert talán akkor volt a haláleset, nem 94-ben talán. De valahol ott volt, igen. Úgyhogy egyébként vagy 94-ben volt, vagy 95-ben. Kizárásos alapon, tehát erre eléggé pontosan emlékszem. És akkor a Salamon király varázsgyűrűje című darabbal itt ebben a kis furcsa, keskeny teremben, ami nem tudom már hogy esett, de talán így. Ez volt az itt. Így valahogy így esett, és akkor itt igyekeztünk megnyilvánulni. És aztán nagyon örültünk annak, amikor az első színjátszó fesztiválra, amire én megvoltam, amikor én először voltam színjátszó fesztiválon zsűriben, akkor pont az építkezés miatt egy iskolának a aulájában voltunk, ott volt beépítve a tér, és ott emlékszem a mai napig is az előadások egyikére, másikára. Tehát azóta aztán folyamatosan 10 éven keresztül minden évben voltunk. Most sajnálattal hallom, hogy maga a fesztivál is vagy van, vagy nincs, akadozik. Hát nehéz időket is élünk persze, úgyhogy nagyon-nagyon sok-sok emlék köt ide, a tiszteletbeli vasváriságomtól kezdve sok minden, és remek színházi élmények. És volt módom és lehetőségem látni számos előadását az itt ülő kollégák által jegyzett műhelyeknek, amelyek egészen nagy, széles szórásban a legkülönfélebb műfajokban szerveződtek.

0: Budavasi barangoló, Nélvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a vasvári színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota az Üssa Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső a vasvári játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
2: Még annyit tényleg akkor ezekhez a fesztiválokhoz, és ez is a múlthoz kapcsolódik, hogy ön mit tartott fontosnak zsűri elnökként, zsűri tagként az itt érkezésben, az értékelésben, a színjátszó csoportoknál, a minőségjavítást, a biztatást, mi volt a fontos, mi volt a cél?
3: A biztatás nagyon fontos, csak nem megyünk vele sokra. Ezért a biztatással kell mindig kezdeni. Tehát az a helyzet, hogy az, hogy valaki ezt a tevékenységet csinálja, az önmagában egy diadalmas dolog. Óriási dolog. Ó, elképesztően fontos dolog. Csak ha leragadunk ennél a pontnál, akkor egy idő múlva ez unalmas, hogy az ember állandóan azt mondja, hogy jaj, de ügyes vagy. Ezért én arra törekedtem a zsűrizések alkalmával is, hogy konkrétan valamifajta esztétikai, hogy mondjam, orientáció mentén próbáljam értékelni, vagy leginkább szakmailag biztatni a társaságokat a fejlődésre, mert lehet is, és egyébként, hogyha a céljaink elsősorban szakmai célok, már mind a színjátszóknak a céljai szakmai célok, akkor ebből egy csomó dolog evidensen következik, anélkül, hogy gondolni kéne rá. Tehát következik az is, hogy akkor több nézőm lesz, hogyha jobban játszom. Következik belőle, hogy akkor nagyobb az elismertségem, a társadalmi visszajelzéseim, gazdagabbak, számosabbak. Ezáltal jobban be tudok épülni, mármint nem én, hanem a színjátszók, jobban be tudnak épülni az adott közösség életébe, szervülni tudnak. Nem egy március 15-én egy rosszul elmondott verssel csupán, vagy még úgyse, hanem az előadásokkal, az társadalmi eseményeken, alkalmakkor, akár legyen ez ünnepi, vagy éppen minden ünnep egyébként, ahol megnyilvánulunk ilyen szempontból. Tehát ezeken az eseményeken jelen lenni, és ezeken megszólalni, üzenni, hírt adni, hírülvivés, ugye? Hát ez egy nagyon fontos dolog, hírülvivés, ugye az ógörög úgy fogalmaz, kérügmá, ez azt jelenti, hogy elvinni a jó hírt oda, ahol még senki nem hallotta. Ugye evangéliumi kifejezésben szoktuk templomi környezetben ezt a szót teológiai vonatkozásokban értelmezni, de itt is van helyi értéke, itt is van értelme, hiszen hírül viszünk valamit, például azt a jó hírt, hogy még létezünk. Hát ez is egy jó hír. Vagy eljátszunk egy Hans Sachsot, vagy eljátszik a Vasvári Társaság egy Hans Sachsot, és akkor lehet, hogy négyen nevettek összesen, de akkor is volt egy életigenlés a megnyilvánulásunkban. Tehát valami fajta értelme ezeknek a tevékenységeknek akkor is van, hogyha 6 néző kóborol éppen, vagy ha 600. Mind a két esetben van értelme, csak a 600-nál érezzük jobban magunkat, ugye? Tehát próbáltam ebben a fajta gondolkodásban megerősíteni az itt lévő csoportokat. Nagyon érdekes volt például, amikor fogyatékossággal élő emberek csoportja volt érdekes. Ez 2006-ban volt, azt hiszem 2006-ban Dino Buzzati egyik írása, a címe most nem jut eszembe, egy nagyon érdekes társaság volt, nem tudom honnan jöttek.
4: A zsidaiak fogyatékos otthon, igen.
3: És nagyon érdekes volt, hogy ez az olasz, egyébként kvázi kortársnak számító szerzőnek a darabját, ami egyébként, ha valaki könyvben utána néz, akkor egy ilyen képregényes, grafikus anyag, és ott forszírozta az életértelmét maga az előadás, hogy, vagy mi van a halál után, és ahogy ezek a fogyatékkal élő emberek átlényegültek, mert felejthetetlen. Tehát, hogy mi az értelme a színjátszásnak, itt ezeken a pontokon is jól tetten érhető, hiszen az élet legelképesztőbb területein mond néha az életre igent az ember pont a művészet által.

0: Gyerező, a Vasvár játékszínház tagja részvételével. Ebbe a beszélgetésbe hallgathatnak bele most a műsor segítségével.
1: És akkor nézzünk történeteket, további történeteket, üss a hasonra. Mérföldkövek, muszáj az nullpontról, az első mérföldkőről kezdenünk. A megalakulás kikből alakultatok?
2: Hát nem színháznak indultunk, egy ifjúsági klub működött itt a házban, és igazából az ünnepségek kapcsán pedig az általános iskolából kölcsönöztünk, hívtunk gyermekeket, akik akkor voltak 7. osztályosok, illetve az ide járó kamaszok, akkor még a postaforgalmi szakközépiskola ugye állt, tehát onnan a fiatalok ide bejártak. Ebből lett egyszer egy kis közösség, akik apró műsorokat csináltak, és akkor később ebből lett a színház. Nem akartunk, én magam részéről nem szerettem volna először színházat csinálni, tehát igazából az ifjúsági klubbal foglalkoztam, de aztán mégiscsak színház lett belőle.
1: Színház lett belőle darabokkal. Nézzünk meg ezeket a darabok közül. Mi volt az, ami a leginkább megérintette a csapatot?
2: Hát az első olyan előadás, ami azt hiszem, hogy lélekig hatott mindannyiunknál, az a Németh Ákos autótolvajokja volt, de nézek rájuk, hogy bólogatnak-e. Mert az akkori kamasz koruknak a lelki világát egy az egybe vissza tudta adni, és az már egy két órás, két felvonásos előadás volt, gyakorlatilag az meg egy képregény került föl a színpadra, és az meg esztétikailag volt izgalmas dolog, hogy játszunk képregény kockákban el történetet a színpadon, tehát hogy művészetileg is kihívás volt, meg a fiataloknak a lelki világa, és ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a Trainspotting filmhez hasonlított az a történet folyam, mert hogy nem volt benne konkrét történet, illetve volt egy történeti szál, de hogy nem voltak főhősök, hanem ahogy a fiatalok sodródtak kockáról kockára, és az ő eddig pörgött, és ez akkor nekem nagyon fontos volt, és szerintem ez nagyon jól is sikerült ez az előadás.
1: Melyik előadás volt az, mert ugye az előbb beszélgetésnél azt is végül is arra is jutottunk, hogy tulajdonképpen a történetetek az előadásokon keresztül vezethető leginkább le, és melyik volt például az, ami a legtársadalmi volt, ami a legtöbb embert megmozgatta, ami civil szövetet képzett?
2: Hát most nézek a Rezsőre, mert az közös volt, tehát a Feneketlen tó legendája az úgy született, hogy a Vasvári játékszín, a Maxim színpad, akik szintén a játékszínnek a pici játszói voltak, az Üssa Alsadra színpad és egy helyi vasvári zenekar élő zenekarként kísérte az előadást. Igazából az volt a legnagyobb civil szövet, ami ilyen módon ez alatt a hát az általunk 19 év alatt közösen létrejött, és hát az azt jelentette, hogy akkor ilyen 30-35 embert mozgattunk egyszerre, csak a színpadon, meg a színpad környékén, és hát a közönség is megfelelően sokra sikeredett.

0: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a Vasvári Színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota, az Üssa Hasadra színpad vezetője és Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
1: És hogyha már fesztiválokról, zsűrizésről volt szó, ti is megmértetek több darabot is, melyiknél záporozott a legnagyobb díjesről?
2: Ugye az előbb említett autótolvajoknál ott már született egy színészi külön díj, és akkor megemlékezünk Sándorról is, aki nincs köztünk, tehát Megye Sándoré volt az a külön díj, az első külön díjunk, aki sajnos nincs köztünk most már. És a következő díjeső az pedig az Egressi Hubai fényhozó előadása volt, ami Madách Imre életét dolgozza föl. Ott két színészi külön díj volt, rendezői díja is volt, mint legjobb rendezés, az volt a következő, ami egyébként egy bronzos csapat vagyunk, tehát azt gyűjtjük.
1: És akkor darabokról beszélünk, de különleges kísérletekbe is fogtatok, hogyha a versszínházat annak nevezhetjük.
2: Igazából nem is tudtuk, hogy nevezzük először ezt a dolgot. És ez egy olyan vállalás volt annak idején, hogy amikor megismerkedtem a leendő férjemmel, aki irodalomtörténész.
3: Leendő, nem jelenleg?
2: Vagy a jelenlegi, bocs.
3: Vannak olyan életutak, hogy kétszer ugyanaz a házasság megköttetik, csak nem tudtam, hogy hol tartotok most.
2: És a pályázati lehetőséget is láttunk rá, és éveken keresztül ezt a Magyar Művészeti Akadémián keresztül meg is kaptuk, hogy olyan versszínházi előadásokat hoztunk létre, amik a kortárs versekről szóltak elsősorban, különböző tematikákkal, tehát a szerelemtől a világháborún át, a vigaszon át, tehát a szakrális rész is megjelent. És elvittük Szombathelyre, meg Zalaegerszegre, középiskolákba, rengeteg középiskolába jártunk vele. És azért volt különleges élmény számunkra, mert mindenki azt mondta, hogy mi bolondok vagyunk, hogy ezt a gyerekek nem fogják kibírni, hogy 45 percig mi ott kortes versekkel boldogítjuk őket. És nem az, hogy kibírták, hanem utána magából még egy órát tartott egy rendhagyó irodalom órán, és még azt is kibírták. Sőt, szerették. És akkor ehhez készültek foglalkoztató füzetek is, amiket az iskolák megkaptak ezekhez kapcsolódóan. És a tanárok hívtak minket vissza, hogy nincs még ilyen füzet a többi anyaghoz. Igen, csak aztán ez a történet egyrészt forráshiányos is lett, másrészt időben. Tehát ahogy a társulatnak az élete is változott, még jöttek, mentek, családot alapítottak, iskola, stb. Nem tudom. Egyszerűen nem tudtuk azt megoldani, hogy az iskolákban délelőtt kellett volna sokat járni. Tehát egyszerűen képtelenség volt annyit szabadságra menni meg. Ugye mi civilek vagyunk, tehát mindenkinek munkahelye van, úgyhogy ezt nem tudtuk átoldolni utána. Viszont azt a múltkor úgyse beszéltünk róla, hogy amikor a Petőfél volt, akkor úgy született még egy versszínház, hogy közben egy képzőművész táborral együtt született konkrétan egy ma is létező, kézzelfoghatóan is megszületett társasjáték, aminek van versszínházi része, ami előadatot a társasjátékhoz szintén elvittük középiskolákba, szintén játszottunk velük, azzal már Sopronban is voltunk iskolában például. De ezek már ilyen ritkább lehetőségek, tehát hogyha adódik rá forrás, és úgy van idő, akkor lehet megcsinálni.

0: Szélvasi barangoló. Nélvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Kerekasztal beszélgetés segítségével tekintettek vissza a vasvári színjátszás elmúlt 40 évére múlt szombaton a Nagy Gáspár Kulturális Központban. Pataki András, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, Rajner Ágota az Üssa Hasadra színpad vezetője és Gergy Erezső a vasvári játékszín tagja osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
2: Még egy társulatotok életében fontos helyszín a Magyar Nádalja volt, miért?
3: Szerintem lelkileg érintett meg mindannyiunkat, az is egy félig versszínház féle előadás volt, de október 23-ához kötődött az előadás. És egy magyar nádajai néni, aki 1956-ban ott volt, tehát egy helyi néni, és átélte az egész történetet, az ő történetét dramatizáltuk meg a műsorban, és ott volt az előadásom, és a végén sírva kérte, hogy csináljunk egy közös fotót, és az olyan megrázó és megható élmény volt, hogy az szerintem a mai napig mindenkiben így ott ragadt. Tehát, hogy egy élő történelmi dologból egy műsoros lelki, tehát ezt már nem is tudom, hogy mondjuk el, vagy az nagyon megható volt mindannyiunk számára.
2: A 19 évvel ezelőtti kezdetekről, amikor beszélünk, meg most néhány előadást kiemeltünk, de tudom, hogy az előinterjúmban is mindig hangsúlyoztad, hogy ez a csapat, ez több, mint színdarabokat megtanuló egyének halmaza, hanem sokkal több ennél.
3: Ez így van, tehát amikor kirándulunk, halottakat nem hagyunk hátra, és kertesház, és mert tehát, hogy ez egy baráti csapat igazából, akik egymás kezét fogva élnek ma is meg. Ez egy olyan baráti szövet, ami ha nincs színház, akkor is egymásnak vagyunk, és egymásért vagyunk, és senkinek nem engedjük el soha a kezét. Tehát azért a 19 év alatt nyilván voltak olyan élethelyzetek, amik megpróbáltak embereket, tagokat, voltak egyébként egymás között is azért konfliktusok, meg eltérések, de valahogyan mindig túléltük, mindig egymásért túléltük a konfliktusokat is, és újra tudtuk kezdeni, és közben van, aki gyerekeket szültek család, és visszajött játszani, volt, aki nem tett, hogy... De mindenkiről tudunk, tehát aki most nem játszik, arról is tudunk a mai napig, tehát azokkal az emberekkel is tartjuk a kapcsolatot, aki most éppen nem játszik, mert ők mégis hozzánk tartoznak.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival itt a Körmend FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Kedve is vár.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
3: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műve, akár egy vízműve, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműve, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
2: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz Zrt. Telephelyeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem Művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
4: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
2: Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések Filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a vásznon.
1: Sporthírek.
2: Futócipőt húz a város, holnap lesz a körbe-körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgárőrség és a rendőrség is ügyel.
1: Időjárás jelentés.
2: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
0: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok. Ebben Vasmegyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken észak-nyugaton. A déli területek lesznek csapadékosabbak az Őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Szombathelyről kap segítséget Körmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
8: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Körmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek. Az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszó eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
7: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültes fát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
5: Sporthírek.
7: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
5: Időjárás jelentés.
7: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék, részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
6: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken észak-nyugaton, a dél területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei

0: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: István.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műve, akár egy vízműve, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműve, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
3: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz Zrt. Telepeljeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
5: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
3: Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a vásznon.
1: Sporthírek.
3: Futócipőt húz a város, holnap lesz a körbe-körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgár őrség és a rendőrség is ügyel.
1: Időjárás jelentés.
3: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
0: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok. Ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken észak-nyugaton a dél területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a dél-délnyugati szél, tovább rontott a helyzeten a szárazságot tekintve.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A fel a napom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divián konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
8: Megszakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt, vénpolom, vándormadár. Mi mást is lehet? Ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

a vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba, együtt egy szelet vár. Nesze, maradok én régész, aki a partok közt

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyről kap segítséget Körmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
2: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Körmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
1: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültesfát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzöl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
0: Sporthírek.
1: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50.000 forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzét a tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
0: Időjárás jelentés.
1: A száraz hidegfront átvonulása után estétől nagyobb területen hullhat csapadék, részletek Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Van egy ilyen nagy kanizsa Miskolc tengely, amiben várhatóan elég jelentős lesz majd, nem csak itt a hétvégé vételein utána is, de ettől észak-nyugatra aztán gyorsan csökkennek a várható csapadékok, ebben Vas megyének is egy jó része benn van, inkább itt a nyugati végeken, észak-nyugaton, a déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat északkeleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Már két napja fúj ez a délnyugati szél, tovább rontott a helyzetet a szárazságot tekintve.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Jóár Diszkont aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a Jóár Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jóár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagy kereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: szemedbe is vág.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
4: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
3: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz ZRT telephelyeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
5: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveinkből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
3: Újabb évada folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a vásznon.
1: Sporthírek.
3: Futócipőt húz a város, holnap lesz a körbe-körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgárőrség és a rendőrség is ügyel.
1: Időjárás jelentés.
3: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
0: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat északkeleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek,

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmen, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Szombathelyről kap segítséget Körmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
8: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami közelből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Körmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a közvetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
7: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültes fát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született Vasi Siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzöl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
6: Sporthírek.
7: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
6: Időjárás jelentés.
7: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
9: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat északkeleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás.
6: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz Zrt. Telephelyeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
3: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
1: Újabb évada folytatódik a Gondolatok és Érzések Filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a vásznon.
0: Sporthírek.
1: Futócipőt húz a város, holnap lesz a körbekörmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgárőrség és a rendőrség is ügyel.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: Viti, ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám! Mangó! Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Szombathelyről kap segítséget Görmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
5: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Görmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek. Az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
4: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültes fát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzöl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
2: Sporthírek.
4: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50.000 forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
2: Időjárás jelentés.
4: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén. Várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is, a nyugati végeken, hát ebben várható talán némi változás.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz ZRT telephelyeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon, részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a három napos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
3: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveinkből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
1: Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a Vásznon.
0: Sporthírek.
1: Futócipőt húz a város, holnap lesz a Körbe Körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgár őrség és a rendőrség is ügyel.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Nem kell a pompa a harsány ígére.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyről kap segítséget Körmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
2: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Körmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
1: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültesfát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzöl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
0: Sporthírek.
1: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50.000 forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az Egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. a szárazság itt romlott is, a nyugati végeken, hát ebben várható talán némi változás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: 99.8. Körmend FM.
1: Apu pénzéből mindent megveszünk, mert én csóró vagyok, de szerencsére itt van apu, nála pedig van pénz.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz Zrt. Telepeljeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon, részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a három napos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
3: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveinkből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
1: Újabb évaddal folytatódik a Gondolatok és Érzések Filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író-újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a vásznon.
0: Sporthírek.
1: Futócipőt húz a város, holnap lesz a Körbe Körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3-5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:45-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgár őrség és a rendőrség is ügyel.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebben várható talán némi változás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyről kap segítséget Görmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a körmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
2: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami közelből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Görmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszük a közvetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50 000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
1: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300 000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültes fát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100 000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
0: Sporthírek.
1: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50 000 forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzétett tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat északkeleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is, a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: bárki, akit akartok egy ideig.
1: 99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Körmenden tárgyalják a kamu hirdetések ügyét. Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók. Könyves vasárnappal zárul városunkban a könyvtári napok. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta a rádiónknak Serár Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy azt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz ZRT telephelyeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sádér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenes vezetett sétákra az Országos Akció honlapján kell regisztrálni. Nem létező termékekkel vertek át csaknem 200 vásárlót abban az ügyben, amelyről a Körmendi Járásbíróság tart előkészítő ülést. A vádlottak különböző weboldalakon részben álneveken hirdettek olyan árucikkeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek. A jelentkezőktől előre kérték a vételárat, az előleget vagy postaköltséget, a termékeket azonban nem küldték el. A károsultak között körmendi és szentgotthárdi vásárlók is vannak, akik 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át. A vád szerint a csalók összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak, tudta meg a VAOL. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a Vasi Katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mélygarázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos balatonföldvári megmérettetésen. A Vasi Katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Újabb gépészmérnök hallgatók kezdhetik meg duális képzésüket Szombathelyen. Az ELTE Szavária Műszaki Intézetének fiataljai ünnepélyes keretek között írták alá munkaszerződésüket az őket fogadó partnervállalatokkal. Az eseményt immár 12. alkalommal rendezték meg, jelezve az egyetem és a térség ipari szereplőinek hosszú távú együttműködését. Az ünnepségen a hallgatói és oktatói elismeréseket is átadtak, számolt be róla a vaol.hu. Könyves vasárnappal zárul a könyvtári napok Körmenden. Országszerte rendezvények sokasságával várták az érdeklődőket a programsorozat keretében a héten. A kampányhoz a Faludi Ferenc könyvtár is csatlakozott. A tematikus hetet könyves vasárnappal zárják. Tájékoztatott Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
3: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveinkből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért.
1: Újabb évada folytatódik a Gondolatok és Érzések Filmklub Körmenden. A filmek előtt a bevezető előadást Fodor Sándor író, újságíró tartja majd. A vetítéseket pénteken 17:30-kor tervezik a Sinkovics Imre Filmszínházban. Az első program ideje október 16, amikor az Érzelmi Érték című norvég filmdráma forog majd a Vásznon.
0: Sporthírek.
1: Futócipőt húz a város, holnap lesz a Körbe Körmend. A Batthyány kastélytól induló futóversenyen az óvodásoktól a rutinos sportolókig több korosztály is rajthoz áll. A felnőttek 3, 5 és 10 kilométeres távok közül választhatnak. A létszám már betelt, így helyszíni nevezésre nem lesz lehetőség. A gyermekfutamok reggel 9-kor kezdődnek, a felnőttek első rajtja 3:40-10-kor, a két hosszabb táv pedig 10:30-kor indul. Az útvonalakon önkéntesek segítik a tájékozódást, a biztonságos közlekedésre pedig a körmendi polgárőrség és a rendőrség is ügyel.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebbe várható talán némi változás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Áldozatét veszi a ceremónia, a zene szól itt a kornyika, helyett a krónika, nem kell a mónika, béke harmónia legyen, na mondd mi van. Itt van az igazi ári mafiai, lirikus dinamit kilazít, mint a pinty, a rim nagyipari kivonat, vita nincs, van valami, ami nem segít a vitamin. Fenomenális

egy gitarra, mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp, a hangulatom monalizás, közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl, csak

cserje, hashtag semmi, nekem fene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülembe, hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

0: 99.8. 99.8. Rád hangolva.
1: A fél három kopog a hajna, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

99.8. Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szombathelyről kap segítséget Görmend az aszbeszt mérésekhez. Ősszel még fontosabb a figyelem a vasúti átjáróknál. Díszfákkal gazdagodik a vasvári temető. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Szombathelytől kölcsön kapott eszköz is segíti a görmendi aszbeszt ügy további vizsgálatát. A műszer rövid idő alatt megmutathatja, hogy egy adott minta tartalmaz-e szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a modern mérőeszközökkel felgyorsíthatják az érintett területek végleges mentesítését.
2: Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, Görmend város rendelkezésére is bocsátja, más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek. Az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkánkat.
1: Köd, korai sötétedés és romló látási viszonyok őszi jó tanácsokkal segíti a gyesebb a közlekedőket. A vasúttársaság közleménye a többi közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a piros jelzés felvillanása után a fél sorompó nem azonnal ereszkedik le, hanem nagyjából 12 másodperccel később. A pirosnál azonban már ekkor is kötelező megállni. Ha pedig a sorompó nyitva van, de a fénysorompón egyetlen fény sem villog, az meghibásodást jelez, így szintén meg kell állni. A vonat elhaladása után sem érdemes sietni, csak a sorompó teljes felemelkedése és a fehér jelzés megjelenése után szabad átkelni. A gyesev arra is emlékeztet, hogy a lezárt félsorompót soha nem szabad megkerülni. Ítélet született a tavaly májusi dolgozók úti halálos gázolás ügyében. A bíróság szerint az autós későn észlelte az úttesten áthaladó gyalogost, akit elütött. A 79 éves szombathelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A szakértői adatok alapján a tragédia időben megkezdett fékezéssel elkerülhető lett volna. A sofőrt 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre és 300.000 forintos pénzbüntetésre ítélték, valamint 2 évre eltiltották a vezetéstől, tudta meg a Szavária Fórum. Új fákat ültetnek a vasvári temetőben egy országos pályázat eredményeként. A Hegyháti város az ültes fát kezdeményezésen a hozzá hasonló 1000 és 5000 lakos közötti települések versenyét nyerte meg. Vasvár ezzel 100.000 forint értékű kertészeti utalványt kapott. Az önkormányzat ebből díszfákat vásárol, amelyeket a helyi temetőben ültetnek el. A kisebb települések között is született vasi siker, az 1000 lakos alatti kategóriában Petzöl végzett az első helyen. Új kiállítással mutatkozott be Zalalövőn a szaknyéri Balaskó Árpád. A 70 éves festőművész 4 évtizede él és dolgozik az őrségi településen, képeire pedig nagy hatással vannak a környék erdői, ködös tájai és útjai. Első kiállítását 1987-ben éppen Zalalövőn rendezték, most legfrissebb munkáival tér vissza a városba. Balaskó Árpádnak az elmúlt évtizedekben több mint 50 tárlata volt idehaza és külföldön, alkotásai Európán kívül az Egyesült Államokba és Kanadába is eljutottak.
0: Sporthírek.
1: Olajfárveréssel segítenék a körmendi birkózók kis buszvásárlását. A Fabian Kertészet által felajánlott növényre 50.000 forintos kezdőlicittel lehet ajánlatot tenni. A szervezet közösségi oldalán közzét a tájékoztatásából kiderül, a befolyt összegből kis buszt vásárolnának. Az Egyesület a járművel a birkózó gyerekek közös és biztonságos utazását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni.
0: Időjárás jelentés.
1: Véget ért az indián nyár, visszaestek a délutáni maximumok, és végre csapadék is érkezhet. Térségünkben éjszaka jöhet nagyobb eső. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: A déli területek lesznek csapadékosabbak az őrségtől lefele, délnyugat-észak-keleti tengely mentén várhatóan úgy néz ki, hogy a ciklon csapadéka így vonul át, és akkor itt a hátoldalán inkább a szél lesz a jellemző. Csapadék eddig gyakorlatilag októberben komoly mennyiség nem hullott. A szárazság itt romlott is a nyugati végeken, hát ebben várható talán némi változás.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráhangolva.

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átunszok te hozzád.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Natorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Ítéletidő tombol Dél-Olaszországban, egyre több felé ered el az eső. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Heves viharok okoznak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancsriasztás van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.